0: ɔbɛma bi a ne din so sɛnya bi nyinaa anaa woyɛ kunimnifoɔ atiamu ho abɔsea nya nyame aka fa wo ho nyinaa ɛbɛbɛ m ɛfi sɛ woyɛ kunimdifoɔ woyɛ nkunimdifoɔ woyɛ nkunimdifoɔ.
1: Hello FM.